0: Te mit szólnál hozzá, felhívnám az Évát telefonon?
1: Ugyan, hagyd a csodába, hetek óta tudom, hogy nem vagy jó nála. Mit akarsz még?
0: Mit akarok még? Azért megpróbálom még.
1: És jött ez neked, jó?
2: Öt, hat, nyolc. Na? Na már megint más.
0: Mi van ezen nevetni való?
1: Hányszor mondtam neked, Lacikám, hogy ezt az egy forintot inkább másra költs. Befaragtál, faragok, kár a tantuszért.